tek me te Christos epchois, iaru unem nimo mi nem nisiti, nem nika.